0: Mit kell szentünk?
1: Dennis Zernek.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.